lapuan apuan alatum jobin kar kilun alun arjai long tanglo asamis alunang deng long kijosi alun arjai tha bhupen hazarika kilun alun alun alam the babi sila ebuku bhorai arjai sanang labangso alun.